0: Hogy Kenny, hogy is jól megtervezett?
1: I put you on scene, like, 17th call.
2: David 1, November 60, David 2 on the module.